Dewar atujak mesarin tanah nyen rasa yang beli ibuk beli nyen nyabean rahino nyen adi sangat tegi lagi dewar.